is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pesgő!
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

lépéssel közelebb hozzád.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

resterai senza di me.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskis Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabó, Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

hölgyeim és uraim! Önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Veregben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Limbo! Limbo!
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott Parajdi Súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
6: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
8: Illetve Karina is, a minden igaz, mindjárt beesik közénk. A mikrofonál Robit hagyjátok, és itt van velem Sanyi is. Szia, Sanyi!
9: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatót.
8: És reméljük, hogy Karina is
9: befut. Karina is ideér hamarosan.
8: Addig gyorsan elmondjuk elérhetőségeinket, www.hu, és itt van nekünk egy kívánságdobozunk, hallgatói messenger csoportunk, aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, vagy számos mobil applikációban is tudtok minket hallgatni, például a MyOnline Rádió alkalmazás által, vagy a Rádió Boxu Rádió, stb. Apok által. De írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
9: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
8: Így, ahogy Sanyi mondja. Ja. Köszöntjük a névnaposokat is, így a Lépés délelőttben. A mai napon a Juditok ünnepelnek, és a Xéniák, a Judit Héber eredetű névi jelentése, Júdeából származó nő, a Xénia pedig görög eredetű jelentése, vendég. És a Xénia láz, erről mindig az a dal jut eszembe.
9: Igen.
8: Nem tudom, hogy neked.
9: Nem sok, nem nagyon követtem, de hát az a dal az így befutott.
8: A dal az befutott, ugye Szulák Andi dala. Sokan
9: szerették amúgy. Gyerekek,
8: minden, minden Juditnak és Széniának kívánunk nagyon sok boldog névnapot, és a kedvesemnek, Juditnak is, bár ő nem ma ünnepli a névnapját, ezért személyesen nem köszöntöttem meg ma, én tudom, hogy ő mikor ünnepli, de ettől függetlenül ma is Juditnak van, úgyhogy minden Juditnak és Széniának nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel július 30-án, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Egyébként ez a névnapos dolog csak annyira, vagy olyan, hogy már annyiféle névnap van, sőt, már Robert névből is van a naptárban, vagy öt helyen.
9: Én annyiféle is annyiszor.
8: Igen, annyiszor van. Sándorból is van több, de azért tudjuk, hogy a hivatalos az a március 18, Sándorból a Robertből a június 7, a Juditból a július 30, illetve a december 10. Na, úgyhogy majd december 10-én köszöntöm meg a kedvesem igazán, de most is megköszöntöttük itt éli adásban. Nem tudom, hogy hallgat-e munka közben, a fülében, háttérben, de ha nem, akkor is, ha hallgat, akkor meg még jobban köszöntöm, így is, úgy is, mindenhogy hallgat, ha nem, fel van köszöntve.
9: Jó munkához jó zenék a Lépés Rádióban.
8: Pontosan. Karinát még mindig várjuk, SOS. Karina, hol vagy? Karina, hol vagy? Karina, hol vagy? Mi elbeszélgetünk. Még egyszer nagyon sok boldog névnapot mindenkinek, minden Juditnak és Széniának, aki ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel ezen a napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táb nevében. Karina várunk, Karina várunk, Karina keresünk, Karina kutatunk, Karina elveszett.
9: Reméljük megkerül.
8: Bízunk benne. Viszont lesz a mai műsorunkban bölcsesség, horoszkóp, időjárás robot, meg fogunk sülni. Aztán köszöntöttük már a névnaposokat, és lesznek érdekes hírek, többek között majd, hát hogy is mondjam, megnyitnak a látogatóknak a világ elhagyatottabb világító tornyát. Beszélni fogunk arról, hogy egy lopott kerti törpét küldtek világkörüli útra. Ilyen érdekességek. Akkor egy pár ugyanazt az utazást foglalta le egymástól független. Na, hirtelen pár így fejből ment. Hát, hogyha közben Karina is beesik. Ritka, hogy Karina ennyit késik, nem tudom, mi van. Lehet lefoglalják, a pasik, ki tudja. Na, mindegy. Ezért még kapni fogok, szerintem.
9: Egyébként alapból nem baj, csak ne a munkaidőbe.
8: Ja, persze, hát... Jó, amit elképzeltem, az nem 12-es karikás, úgyhogy megyünk, zenélünk picit, aztán a bölcsességre majd talán kedves Karina is beesik. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.
10: A szívben pont az a jó.
8: Ja, és akkor kellemen meg a kabátban, és a szív nem eladó című dala szól.

siker nem végleges, a kudarc nem végzetes. Az számít igazán, hogy van-e igazán bátorságunk tovább menni. Minden nap új lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit jobbak legyünk, mint tegnap voltunk. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy sem a sikereink, sem a hibáink nem határoznak meg végleg bennünket. A legfontosabb, hogy mindig legyen erőnk felállni, tanulni a tapasztalatokból, és tovább haladni.

0: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: A Hungaromed ZRT jó voltából már is mondom a legfrissebb információkat. Országszerte az időjárásról nézünk körül először is nagyobb városainkba. Kezdjük fővárosunkba, bocsánat, közben erre kerek, bocsánat, Budapesten jelenleg a helyzet az, hogy derült az ég és 30 fok van. Debrecenben Debrecenben 29 van még jelen pillanatban. Győrben 33 fokot mérnek, Miskolcon derült 29, Pécsen derült 29, Szegeden fátyolfelség mellett 30 fok van jelenleg. A mai napra 32-37 fok közötti napi csúcsot jósolnak a meteorológusok. Többnyire derült vagy felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénklökések, másút mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 32-37, késő este többnyire 20 és 30 fok között alakul. A Debrecenben 35 fok várható a mai nap. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stressz gyakorol mindenkire, különösen a kisgyerekekre és az idősekre, valamint a krónikus betegekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Mindenki vigyázzon magára és embertársaira, és hisz mindenkit hazavárnak, és mindenki figyeljen oda magára. A mai nap és a teheti klímás szobában, klímás irodában vészelj át munka közben is ezt a meleg forró napot, vagy ha teheti vízparton nyaralva, de ott is hűvös helyen, árnyékban töltse. És ha mégis napra kell menni, akkor ajánlott naptej vagy fényvédő krémek használatát is. Mindenkinek szép napot kívánunk!

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os. Érdemes bátran belevágnod valamibe, amit már régóta halogatsz. Egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat. Az estét töltsd olyan emberekkel, akik feltöltenek. Feltöltenek energiával. Ott kiegyensúlyozott napra számíthatsz. Egy apró figyelmesség sokat jelenthet valakinek a környezetedben. Hallgass a megérzéseidre, mert most nem vezetnek félre. Krek. Könnyebben teremtesz kapcsolatot másokkal, mint általában. Egy régi ismerős jelentkezése kellemes meglepetést okozhat. Ne félj kimondani a véleményedet. Ták. Türelmed ma meghozza a gyümölcsét. Egy régóta húzódó ügy végre jó irányba indulhat. Estére szánj időt a pihenésre is. Oroszlán. Te leszel energiával és lendülettel. Könnyebben oldasz meg olyan feladatokat is, amelyek korábban nehéznek tűntek. Egy dicséret különösen jól eshet. Tűz. Részletekre való odafigyelésed most sokat segít. Egy kisebb siker önbizalmat adhat a folytatáshoz. A nap végén jutalmazd meg magad valamivel, amit szeret. Kérlek. Könnyen megtalálod a közös hangot másokkal. Egy közös program vagy beszélgetés sok örömet hozhat. Légy nyitott az új lehetőségekre. Skorpió. Érdekes információ felkeltheti a kíváncsiságodat. Használd ki ezt a napot arra, hogy valami újat tanulj. Egy jó döntés hosszabb távon is előnyt jelenthet. Nyilas. A humorérzéket sok helyzetet megkönnyít. Egy spontán ötletből remek élmény születhet. Érdemes nyitottnak maradni az új emberek felé. Ok. Tartásod most meghozza az eredményt. Valaki elismerheti a munkádat vagy a segítségedet. Feledd a kisebb sikerek is fontosak. Izöntő. Kreatív ötleteid ma különösen értékesek lehetnek. Egy váratlan lehetőség új irányt mutathat. Hallgass arra, amit igazán szeretnél. Lak. Kedves gesztus sokkal többet jelenthet, mint gondolnád. Könnyebben megérted mások érzéseit. Nap végén elégedetten tekinthetsz vissza az eseményekre.

0: és hoztunk is nektek egy érdekességet a mai napra. Nézzük is, hogy akkor mit hoztunk nektek. Képzeljétek el, hogy a világ egyik legmagányosabb világító tornyát először nyitották meg látogatók előtt. Írja ezt az Atlas Obscure. Van egy hely, ahová eddig szinte senki sem juthatott el, most azonban turisták előtt is megnyitották. Egy távoli, sziklán álló, történelmi világító torony először fogadott látogatókat. Az érdeklődés akkora volt, hogy az első turnusok percek alatt beteltek. A világító torony több mint 100 éve segíti a hajózást, de a veszélyes megközelítés miatt eddig csak a személyzet juthatott el oda. Az új túrákon kis létszámú csoportok vehetnek részt, különleges biztonsági előírások mellett. A látogatók szerint lenyűgöző élmény volt egy olyan helyre belépni, amelyet korábban szinte senki sem láthatott belülről. Nektek ti vállalnátok egy ilyen különleges kirándulást, ha csak akár hajóval lehetne megközelíteni? Mert gondolom ezt a világító tornyot is csak hajóval lehet megközelíteni. Miért ne?
1: Amúgy.
2: Simát.
1: Olvastam egyszer egy könyvet, és pont erről a világító toronyról volt szó. Szerintem a címe is ez volt, hogy a világító torony. De ebben már annyira nem vagyok biztos, nagyon régen olvastam. És egy nagyon megható, nagyon gyönyörű emberi történet volt. Tehát ez egy világszínvonalú könyv. Nem fogok emlékezni se az írójára, se
2: a filmét.
1: Lehet, hogy film. Egy nagyon szép könyv volt, és ott írták le, hogy nagyon-nagyon sok hajónak, tehát azt hiszem az 1900-as, 1800-as, 1900-as évek végén játszódott, és nagyon-nagyon sok hajónak segített ez, tehát viharban ezek a világítótornyok életet mentenek, és gyönyörű kilátás van róluk, de nagyon sok munka is van. Tehát arról szólt, hogy egy család a világító torony környékén élt, és a világító tornyért voltak felelősek, és hát nagyon sok tűzi balesetet előztek meg, mert ezek nagyon fontosak, ezek a világító tornyok. Balatonon is van például ez a viharjelző, nem világító torony, de hasonló funkciót tart például
0: Karinát a fürdőzőknek. Karinát megtrollkodni se lehet.
1: Igen, tehát ez a fürdőzőknek világító torony, de a hajóknak, tehát a hajózások nagyon-nagyon-nagyon régóta ez.
0: És akkor most hallgassuk meg Berkes Olivér világító torony című dalát itt a Lépés délelőttben.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunkat egy újabb érdekességgel. Méghozzá egy pár véletlenül, képzeljétek el, ugyanazt a nyaralást foglalta le egymástól független. Írja a Mirror. Van, amikor a szerelem még az utazási irodáknál is ugyanúgy gondolkodik. Egy brit pár titokban akarta meglepni egymást egy romantikus utazással. Kiderült, hogy ugyanazt a hotelt ugyanarra az időpontra foglalták le. Amikor összehasonlították a meglepetéseiket, percekig nevettek a különös egybeesésen. A szálloda is értesült a történetről, és egy különleges laposztállyal lepte meg őket. A történet gyorsan népszerű lett a közösség oldalakon, sokan a tökéletes véletlennek nevezték. Szerintem meg nem csak véletlen, egyszerűen egy óra jár az agyuk. Veletek történt már olyan véletlen, amit szinte lehetetlennek hittetek? Igen, velem igen. Velem történt olyan, hát én azt gondolom, hogy nem véletlen ez, de ami mondhatjuk véletlennek is, ami nem kiszámítható volt, és még nővérem is meglepődött, amikor hát elkezdtem a jelenlegi párommal úgymond összejárni, udvarolni, vagy mondhatnánk így, akkor volt egy alkalom, amikor teljesen véletlenül szembe jöttünk egymással az utcán. De mondjuk velünk ez amúgy az életben sokszor előfordult, hogy volt egy jó kis mondása a tesómnak egyszer egy közös utazás során, hogy mi állandóan összeütközünk, és egyébként tényleg igaz, mert az életben folyamatosan egymás felé sodort a sorsunk, csak nem jöttünk akkor még össze. De valóban folyamatosan összeütköztünk, és volt egy ilyen eset, ami még én is meglepődtem, hogy ezt meg hogy. Tehát, hogy az esélye egyenlő volt a nullával, de mégis megtörtént. Úgyhogy lehet ezt véletlennek mondani, én azt gondolom, hogy nem feltétlen véletlen, hanem vannak ilyen csodák, vagy nem tudom, minek hívjam ezt.
1: Hát ilyen sorszerű dolgok, amit úgy valahogy oda sodor az élet. Nem tudom, engem, nekem most ez az évben, bár Sanyi horoszkópját szoktam figyelni, amiket olvas, de az nem volt benne a horoszkópomba.
0: Most ne arra, hogy nem Sanyi horoszkópját akarom, félértés ne essék. A horoszkóp mindig jó, olyan aranyos, meg minden. De azért
1: hát ezért hívom a Sanyi horoszkópjának, mert Sanyi szokta nálunk olvasni, a többi engem
0: nem érdekel. Igen.
2: De azt kevésbé szokták írni persze, hogy most homokba dől az életed, és
1: jó, hát majd figyelj, semmi gond, hogy keresünk olyan horoszkópot, ahol homokba dől.
0: De ha végig gondolod, Karina, az 50 évedet, akkor az 50 év alatt nem volt sose olyan véletlen.
1: Ilyen öreg vagyok, basszus, én nem is tudtam.
0: Látod? Jó, nem, 5 éves vagy, drágám, 5 éves.
1: Ajaj, az nem azért jobb ez az 50. Hát nekem véletlenek, én barátokkal, ismerősökkel futok össze véletlenül. Most főleg, mert nagyjából a barátaim 80%-a, vagy volt pasiaim, inkább pontosítsunk, 80%-a idén talál meg. Tehát rám ír, mellém költözik, fölkeres, tehát most ez ilyen régmúltok visszaköszönnek. Igen, nosztalgia időszak van. Nem, sok mindenkivel találkoztam, mint véletlen.
0: Nem véletlen igaz a mondás, hogy aki hozzánk akar sodorni az élet, azt még az ördög is taliskával tolja utánunk.
1: Igen, de tényleg, tehát az nagyon régi ismerősök, barátok, itt csak hip-hop fölbukkanak, és itt csodálkozom, hogy éte még élsz.
0: Viszont 11 óra jönnek a hírek, s annyi gyorsan egy mondatban neked volt ilyen valamikor?
2: Nem,
0: Sanyinek nem csinnek ilyen véletlenek, most viszont megyünk, akkor jönnek a hírek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődésére

0: Közigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érl és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk műsorunkat méghozzá egy újabb érdekességgel. Képzeljétek el, hogy ellopott kerti törpét küldtek világkörüli nyaralásra.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Na nézzük. Ez a történet inkább vicces, mint ijesztő. Egy család kerti törpéje eltűnt, majd hetekkel később képeslapok kezdtek érkezni róla különböző országokból. A rejtély végül boldog véget ért, írja az Upiod News. A törpét ismeretlenek vitték magukkal nyaralni, minden állomáson lefotózták, majd a képet elküldték a tulajdonosoknak. A végén sértetlenül visszakerült a kertbe egy közös levél kíséretében. A család annyira jót nevetett a történeten, hogy a fotókból külön emlékalbumot készített.

0: Na most, ha egy tárgyatok világkörüli útra indulna, melyiket választanátok? Nem tudom. Nekem hát ilyen vágyom nincs.
1: Hát ha tárgyként lehet tekinteni rám, akkor én nagyon szívesen mennék világkörüli útra.
0: Jaj, Karin, te nem tárgy vagy, te személy.
1: Hát mondom, ha tárgy lehetnék.
0: Ja, jó.
2: Ha akkor, tárgy akkor lehetnék, mindenhová utaznék a világ.
1: Na látod, Sanyi igen, már költött is. Nem tudom, én inkább hoznék dolgokat.
0: Tudjuk, Karina, te szeretsz lopni, hát nincs ebben semmi. Hát
1: a kleptomániádat
0: hát nem szabad, nem tud letagadni. Hát,
1: várjál, most gondolkodnom kell a családi vonatkozásban. Az én anyukám nagymamája, azaz
0: az a te dédnagymamád, igen.
1: Na, tehát az én dédmamám az kleptomániás volt, minden héten a piacra ment, és minden héten más pénztárcával tért vissza. Lengyelországban született, magyarul talán háromszor tudott, és írástudatlan és olvasástudatlan is volt, hát ez nem most volt, ez 1945 után.
0: És
1: szolgáló volt a szakmája, mert szolgáló volt ilyen régi nemesi családoknál, és hát ő ilyen volt. Hát nem tudom, én lopni nem szeretek. Mondjuk gyümölcsöt a fáról loptunk gyerekkorunkba, amikor csavarogtunk, de így máshonnan nem tulajdonítok el dolgokat. De én hozni például tengervizet, régen lehetett, van különböző országokból a tengerparton homok, kövek, kavicsok, kagylók.
2: Nem számítanak lopás.
1: Hát azért nem számítanak, de azért mondjuk.
0: De az köztulajdonnak minősül, nem?
1: Hát régen lehetett hozni egy kicsit, most két marék homok, meg egy pár kavics régen lehetett hozni, most már nem lehet, de régen lehetett. De voltunk Krétán, azt hiszem, és egy gekkóval ismerkedtünk meg éjszaka, mert fönn mászott a falon, nagyon tetszett neki, hogy ott rohangálhat. Na, azt például nem hoztam volna haza.
0: Azt kérdezem már meg, hogy zsírkrétán? Jó, ez hülye
2: vicc. Jújj, nagyon gyenge.
1: Az zsírkrétának tudod, mit szerettem? Az illatát. Én a zsírkrétának az illatát nagyon szeretem.
0: Aha, jól van. Amúgy nagyon hülye ponyé volt. Nem tudom, én nekem itt tárgy nincs. Karina önmagát vinné. Sanyi, neked esetleg valami számítógépedet megutaztassuk? Nem jó,
2: hát na, azért mondjuk, ha elmegy félvilágkörüli útra, azért azt már csak hozzászokott az ember, hogy használja, vagy a telefonját, vagy a számítógépét. Azért lehet, hogy a gitáromat is csak elmenném.
0: Na, Sanyi, a gitárját világkörüli útra. Na, az végre valaki valamit. Jól van. Jó. Írjátok, hogy ti is, kedves hallgatók, hogyha ti választanátok, milyen tárgyat küldenétek világkörüli útra. Lépésre egy hallgatói Messenger csoportjába, most pedig megyünk tovább.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, lépésre edő, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel. Aztán ránézünk itt a messengerre, mert mintha jött volna valami. De lehet, hogy csak nekem írt valaki messengeren, azt most én nem tudom. Kíváncsi Fóka lett egy nyári strand a legnépszerűbb vendége. A fürdőzők idén egy egész különleges strandolóval találkoztak. Egy fiatal Fóka napokon keresztül rendszeresen felbukkant ugyanazon a tengerparton. A természetvédők vigyáztak rá, miközben a turisták biztonságos távolságból csodálták, bocsánat, elcsuklik hangom, írjart Dudó. Az állat láthatóan élvezte a sekély vizet, és gyakran kíváncsian figyelte az embereket. A strand dolgozói idéglenes kordont állítottak fel, hogy senki se zavarja. A Fóka végül magától visszaúszott a nyílt tengerre, de sok vendég, illetve vakációzó számára ő lett a vakáció legemlékezetesebb élménye. Ti melyik vadállattal találkoznátok legszívesebben egy nyaralás során? Én egyiket sem. Mondjuk egy fókát így távolról oké, de amúgy nem.
1: Én delfin. Delfinekkel találkoztam. Még sose találkoztam. Delfinsónán bár voltam már, azt hiszem, hogy Bulgáriába talán, meg Olaszországban, amikor Riminibe voltunk. Tehát a delfin show az megvolt, mondjuk nem engedték meg, hogy megsimogassam sajnos, de a delfin show volt, és tündériek voltak, ám bár fura, hogy abban a pici medencében, ahol szegények el vannak, de hát ők ezt szokták meg, de delfinekkel nagyon szívesen találkoznék ide nyílt vízen. Mondjuk talán mondjuk ez a bohóchal, ami még megfogna, ha tudnék merülni, azokat nagyon szívesen, vagy a korallokat megnézném. Tehát ezek a tengeri állatok, ezek azért vonzóak. De szerintem azért, mert nem volt rá lehetőségem soha is így kíváncsiságban.
0: Hát lehet. Minden esetre érdekes. Sanyi, te? Karina, delfinezni?
2: A delfineket egyébként én is megnézném. Flebről.
0: Jó, hát akkor delfinezzünk. Most viszont megyünk tovább zenével, aztán jövünk hozzátok vissza. A Lépés Rádióban. Jöjjön Harry Styles Dance No More című felvétele.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Beteg társuknak. Hú, de kedves sztori. Néha a legnagyobb segítség a legkisebbektől érkezik. Egy amerikai kismárosban néhány gyerek nyári limonádéstandot nyitott, hogy segítsen egy beteg iskolatársának. A kezdeményezésnekhez a környékbeliek is örömmel csatlakoztak. Az eredeti cél néhány száz dollár összegyűjtése volt, de a történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Egyre többen álltak meg limonádét vásárolni, így a gyerekek sokszorosát gyűjtötték össze a tervezett összegnek. A szervezők szerint a legfontosabb nem is a pénz volt, hanem hogy a beteg kisfiú érezze, nincs egyedül. Emlékeztek olyan gyerekkori akcióra, amikor egy egész közösség összefogott valakiért, vagy valamiért? Én ezt egy kicsit kiterjesztem. Annak idején volt ilyen papírgyűjtés nálunk, nem tudom, emlékeztek el, vagy újsággyűjtés, hogy gyűjtöttük az újságot, meg a papírokat, akkor volt ez a kupakgyűjtés, hogy össze kellett gyűjteni egy időben. Mostanában, hogy vannak ezek az 50 forintos flakonok, hallottam már valahonnan olyat, hogy iskolák is gyűjtik, és azt leadják, és az abból kapott pénzt, nem tudom, ilyen non-profit szervezeteknek, vagy adományozzák, akik mondjuk fogyatékossággal élő, vagy sérült beteg gyerekekkel foglalkoznak, vagy kórházaknak. Tehát vannak ilyen kezdeményezések, de konkrétan én arra emlékszek, amikor én is vittem az újságpapírokat, meg az újságokat a sulinkba, általános iskolába. Nekem ez rémlik.
1: De szerintem még ma is gyűjtöget.
2: Általános iskolában még talán alsó tagozatig van, de nem igazán jellemző, már mivel szelektív gyűjtünk Sanyi mindent, és nem nagyon van ez a papírgyűjtés. Ember a szelektív hulladékgyűjtőben csak tudom, ha jól tudom, nem biztos.
0: Még manapság már nincs
2: a csomagoló újság, anyagokat lehet belerakni, az újságpapírt nem, ám bár én beleszoktam azt is. Válogassák ki, papír, papír.
0: Igen, viszont az biztos, hogy manapság már talán azért is kevesebb ez, mert a újságok is kevesebbek, Sanyi. De most már minden online van szinte.
1: Hát igen, keveseknek, akiknek még tényleg igénye van úgy olvasni, de akkor okay. Inkább valaki mondjuk könyvet olvas, de ezeket a nyomdaszagú. Egyedül az ilyen színes lapoknak szeretem az illatát, akár reklámban.
2: Hát, Sanyi, már az sem régi, de figyelj, hát akkor nem is értem, miért van az én postádám tele papírfeszni kell. Gázvízszerelés, lakáscsere, eladás, motorszállítás, mit a régiségkereskedés, köszörülés, tehát mindenfélevet eladobálgatják, úgyhogy ezért van, de hát megy a szelektívbe, hát nem. Én azt találom jónak, ám bár olvastam, hogy ez a szelektív gyűjtés több milliárdos mínuszban működik, tehát nem nagyon nyereséges, mert nagyon nagy a ráfordítása a technikai és mindenféle olyan dolgoknak, de nagyon sok szervezetnek felajánlhatod, ha te úgy döntesz, tehát kártyával is visszautalhatod azt a pénzt, amit bedobtál a flakongyűjtőbe, automatába, de felajánlhatod szervezeteknek is, és nagyon sok szervezet gyűjtött így össze pénzt. És ez szerintem nagyon fontos, hogy meglássuk azt, ha van rá módunk, még egy pár forinttal is támogatni olyan szervezeteket, akik megérdemlik, akik segítenek és támogatnak.
1: Én ezek jó.
2: Hát vannak olyanok, akik nem, tehát van azért egy csomó Facebookos, ennek segíts, annak segíts, ez a beteg, annak segíts, ennek gyűjtsél, tehát azért van azért nagyon sok, amit kiszelektál az ember, tehát például a Helyén Pál Gyermek Kórház, vagy például olyan szervezetek, autisták, anyasegítők, gyereksegítők, tehát azoknak érdemes. Például ott az adó 1%, az is végül is rendelkezhetsz arról, hogy az adó 1%-át kinek adod. Madárment alapítványtól kezdve a vakvezető kutyákon át mindenkinek, bárkinek adhatsz.
0: Igen, viszont mi meg adunk egy kis zenét most, aztán jövünk vissza.

0: ügyességgel, méghozzá milliókat nevettet meg a család nyaralását irányító sirály.
1: Ezek a madarak?
0: Úgy tűnik, idén-nyáron nem csak turisták, hanem a sirályok is szeretnek szerepelni. Egy nyaraló család videóján egy rendkívül kitartó sirály minden étkezésnél megjelent. A felvétel néhány nap alatt milliós nézettséget ért el, írja BuzzFeed. A madár először csak a reggelinél bukkant fel, később azonban a strandon, a fagylaltozónál és még a vacsoránál is megjelent. A család vízből már külön nevet is adott neki. A kommentelők szerint a sirály a nyaraláson a tiszteletbeli családtagja lett, egyébként a rengetegen osztották meg a videót. Veletek előfordult már, hogy egy állat végig kísérte a nyaralásotokat? Vagy akár egy napotokat? Egy idegen állat?
1: Hát nyaraláson a sirályok és a madarak, igen, azok vannak, igen, de így, hogy velünk jöttem volna, vagy követett volna. Egyszer volt, ez is krétai nyaralásunk során volt apukámmal, és hozzánk szegődött egy kóborkutya. És mondjuk a délutáni óráktól egészen, mit tudom én, este 10-ig ott volt velünk, és elmentünk a nyaraló helyre, mert a tengerpart mellett nyaraltunk, és ott voltak egy kis házak, és be akart velünk jönni. És hát azért gondoltuk, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet, úgyhogy mondtuk neki, hogy kutyuska, menjél szépen haza, vagy ahova akarsz, de nem jöhetsz be. Jött velünk mindenhova.
0: Miért nem szóltatok valakinek, hogy esetleg valaki nem hiányolja a kutyáját?
1: Hát látszott, hogy kóbor kutya volt, tehát nem volt. A tulajnak szóltunk, de így megrántott a vállát, széttette a kezét, és nem tudott mit csinálni. De hát adtunk neki egy kis ennivalót, aztán útjára engedtük, igen. Tehát Görögországban ezzel annyira nem foglalkoztak.
0: Szegény.
1: De talán ez a kutyus története volt, igen, ami
0: Sanyi, neked?
1: Gondoltam.
2: Jó kis görög nevű kutya.
1: Nem, magyar, nem, valami. Fú, nem fogom tudni, de nagyon jó nevet találtunk ki neki, de nagyon jó fejkutya volt.
2: Tehát Szofoklét, gyere ide.
0: Sanyi, veled hasonló sztori történt? Valami?
2: Nem emlékszem, hát mikor mondjuk Görögországban voltunk, akkor minket nem talált meg úgy közvetlen olyan.
0: De nem csak Görögországban, hanem az életed során, amikor melléd szegődött egy állat, volt egy?
2: Nem volt, hogy nagyanyámmal sétálgattunk egyszer ott a környéken, és zánk szegődött egy kutya, de egy ilyen nagyobb vacsika kutya, és követett egy ideig, aztán így mondtuk, hogy ne zavarjuk, vajon meddig jön. Így jött valaki, mondta, hogy maguké a kutya? Nem. A fogott, az hozzádobott egy követ, azt ne zavarta. Mondja, brutálisabb volt.
0: Szegény kutyus, nem, hogy megfogta volna az ilyet. Aztán fú, de idióta van, bocsánat, aztán hogy ezt nem, mondom.
2: Nem jött utánunk.
0: Szegény kutyus.
2: Szegény, de nem tudom.
1: A lányommal volt egy eset, hogy volt valahol még akkor a kajaszállító cégnél dolgozott, és valamilyen erdős területen állt meg, jobb oldalt erdő, bal oldalt házak, kinyitotta az ajtót, és egyszer csak rohant felé egy ilyen tenyérnyi kis vakarcs négylábú kis cica, és hát nem tud vele rázni, és ment vele mindenhova, beadta a kaját, oda is ment vele vissza, nem tudott beszállni az autóba, mert a macska beugrott. Kirakta. Csukta volna az ajtót, beugrott. Kirakta. Fölhívott, hogy te figyelj, van itt egy négylábú szőrös, csikos, nyávogó cucc, és nem bírom kirakni az autómból, elhozta, hazahozta, de tök cuki volt, mert ott ült a műszerfalom. Elhozta a drágámat, de hát nagyon pici kis cica volt még, szerintem olyan 6-8 hetes lehetett, már nem biztos, hogy szopott, de szerintem a vége eleje. De hát átvittük anyukámnak, hogy őrizze meg, de hát nagyon rendetlen cica volt, mindenre fölmászott, úgyhogy kerestünk egy állatvédő hölgy ismerősömet, és odaadtuk neki, hogy próbálj meg ezt a kis csikos tündéri cicát.
0: Nem akartátok megszoktatni a zsömivel, mint Mirán.
1: Mert volt egy lány cicánk, volt egy lánykutyánk, és ez fiú macska volt.
0: Ó, Isten, és lettek volna
1: a lány cica lett volna, nem, ha lánymacska lett volna, biztos, hogy itt maradt, de fiú cicát, hát nem, nem.
0: Nem akarták kis cicát, értem.
1: De szeretem a macskákat, nagyon tartok többet is, de fiú macskát nem tartok. Az borzasztó, az katasztrófa. Nem, nekem az nem való.
0: Jaj, te milyen
1: volt. Rosszalkodnak, gonoszak, nem én a fiú macskákat, nem én a lányállatokat szeretem, azok simulják.
0: Ja, te csak emberformában szereted a fiúkat, igen, értjük.
1: A fiúba emberi fiút szeretek, igen.
2: És cica fiúkat nem volt.
1: Cita fi, nem, a cica fiúkat, és ma van cica fiú is, mert ősöm, és azokat is szeretem.
0: Na jó, zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: Jó, és akkor mai műsorunk utolsó érdekességével megyünk tovább, és egyben zárjuk a mai műsort. Méghozzá azt mondja, hogy rekordméretű homokvár épült egy nyári tengerparti fesztiválon. Van, aki a strandon napozik, mások inkább rekordot építenek. Egy nemzetközi csapat hatalmas homokvárat készített egy nyári fesztiválon. Az alkotás több ezer látogatót vonzott, írja Guinness World Records. A homokvár elkészítésén napokon át dolgoztak szobrászok és önkéntesek. Különleges tornyokkal, hidakkal és aprólékosan kidolgozott díszítésekkel tették látványossá. A szervezők szerint a cél nem csak a rekorddöntés volt, hanem az is, hogy a gyerekek és a családok együtt élvezik a nyári programot. Mi volt a legnagyobb homokvár vagy homokalkotás, amit valaha láttatok vagy építettetek? Nem tudom, és sose, én a gyerekkoromban homokoztam, de ilyen várat, meg ilyeneket volt gyönyörű.
1: Én olyan szórakoztam, de igen, én sem építettem.
0: Mi hóból építettünk annak idején, rémlik nővéremmel ilyen, hogy ilyen kis jégvárat. Nem, ilyen kis jégvárat építettünk.
2: Akkor nekem van ebben a legnagyobb tapasztalatom hó és homok ügyben. Apukám nagyon jól rajzolt, és természetesen hát a szobrász képességét is kiélhette. Én minden áldott nyaralásom, mivel a családom nagyon-nagyon szeretett nyaralni, és minden éve voltunk valahol. Na most, amikor 5-6 éves koromban Bulgáriával kezdtük ezt a tengerpartos nyaralást, jó, utána mondjuk máshol is voltunk, nagyon sokat jártunk tengerpartra. Én mindig építettem teknősbékát, várat, alagutat, kígyót, én nagyon-nagyon szerettem. Apukám ezt továbbfejlesztette, ő emberi testet, tehát egy homokban napozó női testet. Én voltam. És lefeküdtem a homokba is fél oldalt, így könyökölve, közben napoztam, hogy meg közben dolgozott. És ez Tunéziában volt, és kész lett a szobor, és így mindenki megnézte, és így rácsodálkozott. Nagyon jó kis női alakot csinált a homokba.
1: Szóval apukád nézte a homok titkait.
2: Igen, azt nem nézte, nem.
1: Azért sorozott a holdkóros tónyú a homok szok.
2: Jézusom, Sanyi, úristen, na mindegy. Jött a lovasrendőr, mivel hát Tunéziában lovasrendőrök vannak, és apukám mondja, na, most visznek a kóterba. Én a lovasrendőr, lenéz, csodálkozik, még egyszer lenéz, elmosolyog, legyint egyet, és megy tovább, úgyhogy nem ment. De mi minden tengerparti nyaraláson csináltunk. Na most ez télen nagy hó volt, régen nem ilyen kis piszticsári 3 centi. Ő iglót csinált apukám, olyan homokszobrokat, aminek rendes arca volt. Egy baj volt, hogy egy fél napot bír csak ki, mert mindig lerombolták. Gyönyörű szép alkotásokat csináltam magam. Hát ezt én már nem örököltem, mert én egy házat tudok rajzolni napocskával, úgyhogy inkább hagyjuk. De azért a homokból mindig csináltam valamit. Én nagyon szerettem.
0: De
2: érzem. Tehát megépítettem egy homokteknőst, azt éreztem.
0: Az oké, de a rajzolni a napocskát, azt mondom, hogy azt...
2: Ja, nem látom, de gyereknek még a kicsi volt, tehát volt egy aszfaltkréta, és én aszfaltkrétával rajzoltam. Tehát én azt szerettem, hogy én rajzolok, és megmutatom neki, hogy milyen egy felhő, milyen egy nap, milyen egy ház, milyen egy virág, milyen egy kígyó, béka, pillangó, tehát azért az alkotás öröme benne van a fejemben, és akkor így rajzformájában megtudtam, kréta formájában. Nagyon sokat rajzoltunk itt krétával, aszfalt a nyáron. Tehát ez egy ilyen nagyon jó
3: a közleményben.
2: Autó, tehát azért vannak dolgok, ami benne van a fejemben, és én gyerekrajzként.
0: Értem.
1: Mert ugye ránk jött a hírek, jelentem.
0: Így van.
2: Ránk jött? Úristen.
0: Igen, mert 12 óra elmúlt, úgyhogy ennyi fért a mai lépés délelőttben. Én köszönöm szépen Karinának és Sainak, hogy itt voltatok velem, és hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. maradjatok velünk, ne felejtsétek, Lépés Magyar Top 20 este 6-tól, és szavazni még lehet egészen délután 2-ig a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, úgyhogy aki nem tette meg az elmúlt 2 hét alatt, akkor most pótolja még ebben a 120 percben, ugyanis aztán zárjuk a szavazást, és 6-tól hozom azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák által állt össze, meg lesznek újdonság ajánló, négi toplistás lágerek, úgyhogy érdemes a Lépés Magyar Topot hallgatni este 6-tól, legyetek jók, mi addig is vigyázzatok magatokra, és ne kapcsoljatok máshol. Sziasztok!
2: Ciao, ciao!
3: Támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügy...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskis Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabó, Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Bult. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

0: Lett van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: volt egyel.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabó, Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Veregben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Van!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalóci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Speis Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj is rá!

Channel Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: És új utak után nézek, tudod, már nem zavar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárás rendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: break my heart.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-e 27-e között a Korond patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
8: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
9: Csak magyar kedvencekkel.
10: A mikrofonnál pedig Robival újra hoztam nektek azt a 20 dalt, mert ti szavazataitok és rádiós játszás listák alapján áll össze hétről hétre, és természetesen lesznek majd újdonságajánlók, illetve régi toplistás lágerek. Azt nem tudom, hogy miért van egy ilyen brummogás a hangomba, de majd akkor ezt kijavítjuk. Szóval a lényeg az, hogy ez itt a Lépés Magyar Top 20, és bele is csapunk. Nézzük azt, hogy hogyan alakult a lista a múlt héthez, illetve a 3 héttel ezelőtthöz képest, hisz most 2 hétig szabadságon voltam, és előtte volt Top 20. Na, hát akkor nézzük, hogyan alakult a lista. Ezen a héten listánk 20. helyére csúszott vissza DJ Szatmári, Szakos Andi, illetve a Dam Dam Dam című felvételük. Ez a dal egyébként a múltkori listán egészen pontosan a 17. volt, és 3 helyet rontott. 19. lett Káti Időutazók című felvétele, aztán pedig a 18. helyről meghallgatjuk a 16. helyről visszacsúszott Help Chris és Miss B közösét, a Bárányfelhőket, úgyhogy ezen dalokkal megyünk tovább, amit hamarosan hozok nektek egy újdonságot itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Jó szórakozást! És akkor dam, dam, dam.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hol már is kilincset ragadunk szó szerint, már csak azért is, mert Unique Kilincs egy szép világba című felvételét ajánlom figyelmetekbe. Július 31-én, azaz holnap fog megjelenni, ez megjelenés előtti, az úgynevezett Kilincs egy szép világba című vadonatúj dala, mely most itt a Lépés Magyar Top 20-ban megjelenés előtt felcsendül. A gondolatébresztő szövegű, szuggesztív elektropop felvétel az eredeti verzió mellett többféle remixben is napvilágot lát, melyek között a brit producer Jimmy V újragondolása ként is elérhető lesz a dal. A formáció 2026. szeptember 25-én negyedszerre várja a rajongóit az Aquarium Club nagy halljára egy felejthetetlen koncertélményre, ahol az újdonságok mellett ezúttal is felcsendülnek majd a legnagyobb Unique slágerek, többek között a Csillagtenger, a Hiszed vagy sem, a Mozaik, az Angyal, a Mi van a nevedben, és a Képzeld el. A mai műsorunkban tehát a Kilincs egy szép világba című Rádió Edit változatát fogjuk hamarosan meghallgatni, aztán pedig remélem, hogy az Amy Audio kiadásában tetszeni fog nektek is a szám, és bekerül ide a Lépés Magyar Top 20-ba, és jön Unique Kilincs egy szép világba című felvétele.

0: életet.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: A 18.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És akkor a folytatásban egy újabb újdonsága, megyünk tovább, mielőtt meghallgatjuk a 15., 16. és a 17. helyezettet, Bíró Csongor, Hogy tudlak így. A Macska kövön sikere után újabb slágergyanús dallal jelentkezik a Megasztár felfedezettje, Bíró Csongor. Hogy tudlak így című felvétel ezúttal is a szerelem kimeríthetetlen témáját járja körbe a fiatal előadó szemszögéből. Sokak számára lehet ismerős az a párkapcsolati dinamika, amikor a felek se veled, se nélküled helyzetben érik a mindennapjaikat. A vadonatúj szingül ezt a szerelmi vívódást mutatja be. Azt az állapotot, amikor a rágódás és a viták ellenére a szerelem és az összetartozás utat tör magának. Összességében egy vidám hangzású számot szerettem volna, még ha a téma olykor nem is ezt tükrözi. A dal egy elképzelt, de reális szituációt mutat be, amellyel az emberek könnyen együtt tudnak érezni, hiszen sokan éltek már át hasonlót. Szeretném, ha a közönség a dal hallgatása, vagy az, hogy velem együtt éneklik, egyfajta stresszlevezetés lenne a helyzet fejtegetését félrerakva. Mesélte a szám hátteréről Bíró Csongor. Talán az év legmelegebb napját sikerült kifognunk a forgatásra. Profi emberekkel dolgoztam együtt, így még a korlátozott színészi tudásom ellenére is jó végeredmény született. Nagy Anett pedig a profizmusával nagyon jól ellensúlyozta ezt, mondta el az énekes a videóklipről, amelyel egy párkapcsolati vívódást láthatunk, vagyis amelyben. A Hogy tudlak így, melyet Csongor Sárközi Andrással közösen írt, egy új korszak kezdetét is jelenti, hiszen átmenetet képez a teljes önállóság felé. Az énekes ugyanis elárulta, hogy a folytatás már egy teljes egészében saját szerzemény lesz. Hát a videóklipet meg lehet tekinteni a videómegosztókon, most pedig hallgassuk meg itt a Lépés Magyar Top 20-ban Bíró Csongor újdonságát, melynek, mint már említettem, a címét nem lett más, mint Hogy tudlak így. Aztán pedig érkezik a 15., 16. és 17. helyzet. 15. volt és maradt Meszker Viktória, Nagy Bogi és Miss Mód közös az Éden. 16. helyre csúszott vissza a második helyről. Kökény Attila, Rakoncél Viktor és Maris Peti közös a Tutte Bello. Előtte viszont itt lesz László Evelin Májusi Eső című felvétele, mely a 11. helyről 6 helyet rontva lett a 17. Mindenek előtt viszont már is érkezik Bíró Csongor.

Megyünk is tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban a 12., 13. és 14. helyezetten, méghozzá ezen a héten a 12. lett Diaz és Menta közöse az Idegen című felvétel. Ez a dal múltkor még a 8. helyen szerepelt, 4 helyet rontva lett a 12. 13. lett a Naked formáció Tombol a nyár című dalával. Ez a felvétel még a 9. volt, és szintén 4 helyet rontott listánkon. Míg a 14. helyről felcsendül Gájer Bálint új dala, Szabadon élek. Ez a felvétel viszont előre lépett, mert egészen pontosan a 19. helyről jött előre, 5 helyet így lett a 14. Ezzel vagyunk már is tovább.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A 12.

0: Csak magyar kedvencekkel.
1: Szorít az idő, sajnos teljesen végig nem tudtuk ezt a gyönyörű dalt hallgatni, de ez volt Emberek és a tábor tűz. Itt a Lépés Magyar Top 20-ban egy hatalmas láger a 90-es évekből. Most pedig érkezik az első óra első helyzetje, azaz a 11-dik, mely ezen a héten az az előadó lett, aki az előző listán a 4. volt, Horváth Tamás, és ez a 100-szor szép 7 helyet rontva lett a 11. Ezzel zárjuk az első órát. Hamarosan hozom a legjobb 10-et, de előtte jönnek a hírek és a kötelezők. Tartsatok velem a következő órában is.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott Parajdi Súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
8: Egyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor kezdjük a Lépés Magyar Topusz második óráját a 8., 9. és 10. helyezettel. Ezen a héten a 8. lett Gudics Máté Égetem című felvétele, mely listánkon a 10. Csak közben nézem, hogy hanyadik helyről. 10. Csak közben itt a számítógépet kell, hogy bogarásszam, és nem akarja azt, amit. A 13. helyről jött előre a 8. helyre. Aztán a 9. helyről meghallgatjuk Dash és Youngfly közösét, a Kiskecét, mely 4 helyet rontva az 5-ről lett a 9., még Chirnom Distance és Szőcseni közöse a Szembecsukva a 3-ról a 10. helyre 7 helyet rontva lépett vissza, ezzel indítjuk a Lépés Magyar Top 20 második óráját.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A 8.

0: Aristopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És egy újabb újdonság, megyünk tovább. Paulina új dalát hoztam nektek a Gold Records gondozásában, melynek címe egyébként Vége van kicsi. Ezt a címet kapta. Már is ez fog felcsendőni itt a Lépés Magyar Top 20-ban, viszont aztán meghallgatjuk az 5., 6. és 7. helyezettet. Ezen a héten az 5. lett Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak. Ez a felvétel egyébként egészen pontosan a 12. helyről 7 helyet javítva lett az 5. Aztán a 6. helyről meghallgatjuk Nagy Bogi és Des közösét, a Jól leszek újra című dalt, a 7. helyről 1 helyet javított, míg helyet cserélt konkrétan Dr. Béres és Verép Tomival, és az Ugye nem bántad meg Jimmy feldolgozása, amely a 6. volt, és a 7. helyre lépett vissza. Na, ezen dolog jönnek szépen sorjában, és egy régi toplistás láger is, de előtte itt van Paulina új dala, ez már a Vége van kicsi.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Nox is a szeretem, ez szólt az elmúlt percekben régi toplistás slágerként, most pedig megyünk tovább, hisz elérkeztünk a legjobb négyeshez. Ilyenkor már csak azt árulom el, hogy melyik az a négy dal, előadós dalcím, aki bekerült a legjobb négybe. De hogy milyen sorrendben, és ki lesz az első, hát az majd kiderül. Ezen a héten is ott van a legjobb négyben az Ugye itt alszol című TNT dal, mely első volt legutóbb listánkon. Aztán bekerült a Follow the Flow Beszívom című dala, mely a 14. volt, a legjobb négybe visszakerült. Rúzsa Magdolna és a Rúzs című újdonság és a legjobb négybe van, a 18. volt az listánkon, és onnan került be a legjobb négybe, valamint Daniel F. és Honey Beast közöse a Bárcsak lennék is a legjobb négybe került. Ez a dal egyébként legutóbb a 10. helyen zárt, tehát a 10. helyről került be a legjobb négybe. Úgyhogy ezen felvételek jönnek valamilyen sorrendben, de hogy milyenben, az hamarosan kiderül, illetve még hozok egy régi toplistás lágert. Jó szórakozást hozzá!
0: A 4.

0: A Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Rúzsa Magda és a Rúzs 18. helyről második helyre jött előre, ahogy a Follow the Flow 14. helyről a harmadikra, míg az elsőről a negyedikre a TNT, így az első lett Honey Wist és Daniel Fick közösen, ez a bizonyos dal, melynek ugye a címe nem más, mint Bárcsak lennék. Ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Hamarosan kikerül oldalunkra a legfrissebb top 20-as lista, lépésradio.hu/magyar top 20 címen tudtok rá szavazni, velem pedig holnap délelőtt a Lépés délelőttben találkozhatok Karina és Sanyó oldalán. Hallgassatok minket akkor is, de addig se kapcsoljatok máshova, is jobb ne jobb zenékkel is műsorokkal várunk titeket. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, hallgassátok a Lépés Rádiót. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kísér.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogathat.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
1: veszi,
2: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, hogy utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodom.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: És akkor ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy-egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül, de lehet, hogy csak háttal, vagy ez már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra.

0: se rég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
1: De pont, hogy mert hogy mindenhol ott van.
2: Balla Claudia, énekes, dalszerző.
1: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
0: A gonosz.
1: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
0: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
1: Nem, mi nézünk inkább, másra.
0: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
1: Mert félsz az ördögtől?
0: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
1: Nem muszáj.
0: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
1: De miért okoz számod a diszkomfort érzés megjelenik?
0: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
1: Szembenézni vele, megismerni.
0: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
1: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
0: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
1: Lehetünk
0: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
1: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
0: Bele. És?
1: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
0: az nem
1: biztos, hogy megoldás.
0: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
1: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
0: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
1: vele. Hogy teszem
0: vele
1: azt a rossz útra, úgymond térít?
0: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
1: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
0: Például könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
1: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
0: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzene. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
1: Ki tudja.
0: Jó.
3: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, ez nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes
4: vagy
3: üzenete van.
4: Így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz című

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

up. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.